A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.

to land po noso, in lasek urvo šo, kes dje el, čok nem fél, szóljon hát a kedvemért, nem jó élni egyedül, ez lesz a baj csupán. És ilyenkor menekül az orvosság után, gyújtsunk rá kedvemért.

gyújtson rá kedvesem, s mondja el csendesen, miért nem járt nálam rég, és a szíve fája még. Van talán panasza, én leszek orvosa, kezdje el, csak nem fél,

kislány kezekedtel, most egy kis szerelem kell, mi játszik az én szívemmel. Ebből happy end lesz,

Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon.

ed un pizzico di gelosia, senti nascere così l'amor, un

igaz, hogy egy bizonyos korban minden ember szerelemre lobban. Én magam is oly szerelmes lettem, amikor e korba beleestem, kóborolva holdas éjszakákon a csodákat

Hangozva felsíró, a sláger ez lesz. A bárok nyílnak itt az ősz, eldalolja egy tízősz, fekete zongorára dőlve 30 ér, s elismerünk a csint felé a főpincér, a sláger ez lesz, a sláger ez lesz.

író, s a komponista áradozva felsíró, a sláger ez lesz. A bárok nyílnak itt az ősz, s eldalolja egy dizősz, fekete zongorára dőlve 30 ér, s elismerünk a csint felé a főpincér, a sláger ez lesz, a sláger ez lesz.

Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Ne töprengjen, biztos tipp, sütőpora legyen, sip. Akár lagzi, akár tor, sip, sip, sütőpor.

forró kubai táncokat, ez az a mozregény, amibe csupán én vagyok az áldozat, mikor a derekamon, vizsereg a rumba kubai ritmusok.

dönt a gyetrompa, ezen a talapon estem én el. Nekem a rumba egy atombomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell. Jaj, ez a rumba, te!

0: A bíró már szedi össze a szavazó cédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
1: Ladies and gentlemen, tap of Hungary in the red.
0: Első tehát Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.
2: Ladies and gentlemen, for the first talking picture that I've ever made in England, I've chosen to sing a song by a British composer, Mr. George Possford, who will play it for me at the piano. When it became known that I was searching for songs by British composers, I received over 2,000 manuscripts in 1 week. Not bad. This one which I've chosen to sing to you, I hope you will like.

0: megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a bágyat novemberi nap is. A stadion főárva után a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar, a játékvezetőjére pedig a holland zászlói meg. És most rohantik Wembleyben 105 000 néző előtt a magyar himnusz.

0: Nézzétek, gyerekek, milyen szép halat hoztam!
1: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen.
0: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék.
2: Együtt halat! Együtt halat!
0: A legjobb halat!
3: Hallo, hallo, hier ist der Telefunken 343. Bitte bleiben Sie einmal stehen und hören Sie mir einen Augenblick zu. Was ich Ihnen jetzt vortrage, ist ein besonders hübscher Schlager, natürlich auf einer neuen Telefunken.

Mikolán az ajkát csókolom, de holnap már a nevét sem tudom, mégsem esi a szememre, szín nekem, szomorú, de ilyen a természetem, még tegnap engük el lett ma forint.

Örülök, hogyha csókokkal vár valahol egy kis lejár, s közben a szívem, no meg az eszem, már más vidékek felé járják. Érzem, másoká nem hagynak szabadon, de addig egyre csak azt dallolom, hogy nem nekem való.

Ilyen a természetem, de tegnap pengő kellett ma forint. A szemem balra néz, jobbra kacsint, és sehol se találom a helyem, szomorú, de ilyen a természetem.

torony órán most van vén, kinn a kertben egy kis csír, vígan csökken. A torony órán elmúlt tén, feltűnik egy másik csír, az is rükken. Azután jön még 30 csír, 40 csír, 50 csír, olyan a lárma, hogy a fejben összefut a grét. A torony órán

Az államrendőrség pécsi kapitánsága Janó Györgyné született Gergelejt Julianna, pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: A rádió közvetítés a következő rövid hullámokon sugározzuk 31,1%, 25,55%, 19,84%, 25,40% méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven.

szerencse fel a meccsre el. Ifjak vének, gyerünk emberek, a síp fütyül, a nép leül. Góltól égnek a jó centerek, elugrik a labda, a szélső szaladna, a bíró lepújja kár. Most jő a tacs egy, jó a

ha megverik. Hello, obszejt, nehogy, menj rá a hátvéd, elalszol! Húj, húj, bíró, húj, húj, hajrá! És a kapus jó voltából jön a potya gól, mert a legszebb sport a futball. 11 ember csak rúgdal, mi alatt a többi áldog el, és közbe

gyerünk csapat, ne hagyd magad, gyorsan mostan, de jó alkalom, alatta száll, szaladj csatár, tempó, tempó, vigyázz oldalon, mögötte belérük, vidáman tovább, egy rosszul nevel csatár, egy úr nevecs bőz, drukkerek fotokkal verik már, mert a legszebb sport a futball, 11 ember csak rúgdal, mi alatt a többi áldogál, és közbe kiabál. Van egy bíró is a pályán, pici sípja csüng a száján, bár a mérkőzésen tiszteli, de néha megveri. Halló, offside, ne hagyd, menj rá, hátvéd, elalszol! Hújj, hújj, bíró, hújj, hújj, hajrá, és a kapus

Öreg ember, nem vén ember, ha a Steinachnál volt már, s aki megnősülni nem mer, ugye bár az jobban jár. Ki a jéger inget bírja, soha nyáron meg nem hűl, s aki ezt a kis dalt írta, az a tébolydában ül. Aki Pesten nem jár kávéházba, annak nem megy jó. Akinek Pesten van egy-két háza, annak sem megy jó. Akinek van egy kis boltja, az a más pénzéből él, s akinek csak egy kis fixe van, a farkastól sem fél.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Chinos, Practicus, és milyen pici, retikülben is elfér.
2: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.

0: Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.
1: You know, if you were to follow a busy doctor as he makes his daily round of calls, you'd find yourself having a mighty busy time keeping up with him. Time out.

0: Rúzsik, zsuzsikák, énekelik át, egyik partról a másikra ezt a muzsikát.
1: Az én rózsám vasutas, vasutas, vasutas, hogyha nem sok az utas, rögtön megölel. Teheti, mert vasutyék, vasutyék, vasutyék, magyarán!

írt. Furcsa a szövege, és már három hete bent van a lapban már. Mégsem jő, ó, egy nő, az, kire szívem vár. Nekem egy rendes kis nő kell, aki reggel nyolckor föl kell, aki megfőz egy kis kávét, s aki nem kér mindig kávét, aki nem jár folyamatosan.

Várok rá, hol van a rejtett kincs? Éltet az a remény, van nő kicsi szerény, nálam ilyen nő nyer. Várom s bár, biztos már, hogy sose lesz nő, mert nekem egy rendes kis

Nekem egy rendes kis nő kell, aki reggel 8-kor föl kell, aki megfőz egy kis kávét, s aki nem kér mindig kápét, aki nem

Vasárnyitás, pom, mert nekem belül néz nálam egy kis kaland, mert kérem, oly remek a kis, oly remek a kis, oly remek a kis autóm, úgy repül velünk akár egy postagalam. Ha vele ül, akkor majd megér, tudom, hogy nem kár a benzinér, mert kérem, százas, vasárnyitás, vasárnyitás, vasárnyitás, tempom, perceken belül néz.

réges-régen hajdanában együtt jártunk iskolába, a krém is, és én is. Óben, óben jó. Hogy mi egymást el nem hagyjuk, azt egymásnak megfogadtuk, a krém is, és én is. Katakszató. Nem volt még két ilyen gimpli, együtt jártunk, mint kék

0: Urriaxi, urriaxi, nunca te faltó.
1: Ott csináltunk társas céget, megjön aztán le is íget, a krén is, és én is, óve, óve, jó. Egy néhányszor így megbuktunk, egy kis pénzt is félredugtunk, a krén is, és én is, mi kapattató. Összenéve rosszba jóban, együtt ültünk a markóban, együtt szívesen.

Azt mondtuk, hogy ez nem élet, vegyük inkább feleséget. A krén is, és én is. Óve, jó! Házas élet, szörnyű drága, csináljuk kompániába. A krén is, és én is. Mi kapaktató? Mentünk az oltár elébe, mint

0: курящий, курящий Мика Тот-то-то.
1: Kérem a következő számot.
2: És a következő jelentkező fog szerepelni.
3: Aki egy hírfilet magyar nóta énekesnek jelentkezett.
2: Most zongora kíséret mellett fog énekelni. A műsor itt van vagy ott? Benyújtott rám? Szóval kérdezzük meg, hogy mit énekeljen?
1: Kettősora, kérem szépen, négyes. Van kettősora?
4: Négyes szám magyar nótát az élet.
3: Így folyik most a beszélgetés a próbaterem és a tanácsterem között, ahol a bíráló bizottság tagjai hallgatják.
1: Halló, halló, tessék kérem egy kicsit közelebb állni. Négyes, kérem, halló, figyelem. Úgy elég, köszönöm, hátrább, hátrább, hozzá,
5: úgy. This is Radio Normandy broadcasting on its new wavelength of 274 meters.

mindig otthon ülni, ülni, sőt csücsülni, s este nyolckor már aludni kell. Persze könnyű dolga van egy pesti lánynak, a pestiának, mert ő minden este bárba járhat zülni, és a vekker délbe kelti fel. Rúzzon pesti cakkosra a száját, és extra pillát ragaszt fel. Billegeti minden porcikáját, a férfi vak, hogy néki pont ez kell. Nincsen könnyű dolga egy vidéki lánynak, mit csináljak, mit csináljak? Holnap elmegyek majd egy körúti boltba, s két pengőért szexepilt veszek.

0: Most hallottam a rádióban, hogy elérted az 590%-ot. Hogy csináltad?
1: Rájöttem, hogy ha a késtartót jobban elfordítom, akkor...
2: A termelőcsoportnak szerdán be kell fejezni a munkát.
3: Be is fejezhetik. A gépállomás gondoskodik az üzemanyagról. Kérem Budapesten a 183-860-at. Biztosan megkapjuk?
4: Biztos. A gépállomások mindent megkapnak, amire a munkához szükségük van.
5: Az olcsó telefon meggyorsítja a dolgozók munkáját és megkönnyíti életüket. Használd a telefont!

Kecske sem mögött, de pista folyton. Csókot kér, na pista, nézz ilyen kis katinka térkordon. Már a hinca megcsikordon, zsonga

0: Mi történt? A karmestert a csendőrség letartóztatta.
1: Nyelded le, hiszen ott játszik.
0: Tényleg? Nem értem.
2: Ha ne féljetek, amíg engem láttok. Gyertek csak vele.
0: Istenem, mi a bocsúra? De ne izgassátok magatokat, én mindenben.
3: Luizi néni.
4: Liza Jane, she had a loving man, she called him Daddy. He was the sweetest man in the state of Tennessee. Why, he could ball a jack till his

Az olyan kedves dolog, amikor kip-kop-kopog, az esős, a szív vidáman zúg, egy halk melódia. S amíg az eső zuhog, én a széllel dúdolok, oly finom ilyenkor egy kis zúg.

0: szegúnyó. S míg eső cseppek kopognak az ablakon, az íveréset hallgatom, és ez oly izgató.
1: Nem szaporhat semmi a világon, míg zeng az ég a szád, ott ég a szomjas számon. Itt kinn a fák között a szél süvítve jár. Kell egy puha kis budoár, hol összebújni jó. Ide szívem, ez olyan izgató.
2: Itt kinn a fák között a szél süvítve jár. Kell egy kis puha budoár, hol összebújni jó. Ups, még eső cseppek kopognak az ablakon, az érverésem hallgatom, és ez új izgató.
0: Ott nem zavarhat semmi a világon,

jó is lenne, visszavágynak lenni. A múltamból, ha nem maradna semmi, nem égetne a bűnbánod a könyv.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Говорит радиостанция «Освобождение».

0: nem. Maximum vissza hullagot.
1: Balaton Lelle legdisztingváltabb üdülőtelepe Fabini panzió. Óriási árnyas park, saját fövenyes strand. A szobákban hideg-meleg folyóvíz, országos hírű konyha. A kertkávéházban esténként elsőrendű zene.
2: Budapest 1 és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíszabó László doktor.
3: Kedves hallgatóim! Néhány nap előtt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

walk in a shade with those blues on parade.

Jó anyáink kurta szoknyát hordtak, foxtrottot jártak, akkor még a nők. Nem ismerték hírét sem a sortnak, és semmi sportnak nem hódultak ők. Jó atyáink büszke mellé

Pisti. A pesti ember unja már a sok rockot, jöjj fokstrottozni, Rúzi. Megint ez lesz a jazz csuda, ezt fújja újra Pest Buda, modern idők új ritmusa, megint a fox. Színházban zengik pacsolok, a rádiót bekapcsolok, ezentúl ott is csak foxot, fox. Én

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12-channel radio.
1: Kedves hallgatóink, operett előadás következik. Víg Özvegy, operett három részben. Zenét szerezte Lehár Ferenc. Leon Viktor és Stein Leo szövegkönyve alapján rádiószínpadra alkalmazta és rendezi Németh Antal doktor. A verseket Liszt Nándor doktor fordította. A rádiózenekart vezényli Friedl Frigyes. Személyek. Zita Mirko Báró, montenegrói párizsi nagykövet Malecki Oszkár. Valencien a felesége Farkas Ilonka. Danilovics Danilo gróf, követségi titkár, Laurisin Lajos doktor. Glavari Hanna, az özvegy, Honti Hanna. Camille de Rossillon, udvardi Tibor. Vicont Cascada, Hámori Imre. Rôle de Saint-Brioche, Malli Győző. Bogdanovics, montenegrói konzul, vitéz Garamszegi Sándor. Szilvánia felesége, Berki Lili. Gromov, montenegrói követségi tanácsos, Petes Sándor. Olga a felesége, Haraszti Mici. Traszkolja, Gobbi Hilda. Nyegus, írnok a követségen, Gózon Gyula. Egy hölgy, Hódi Gitta. Egy másik hölgy, Kóri Judit. Ismét másik hölgy, Rombári Gertrúd. Egy úr, Szilasi Gyula. Egy másik úr, Primo.

is boldogok leszünk, hogy együtt lehetünk. De lehet, hogy már nyáron majd másnak nyitott fel, s az megkérdezi tőled, hogy mit jelent a jel. Te mosolyogsz csak rajta, és így szólsz csendesen, egy kis

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Dr. Prim Lórán, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Kelkai Ferenc doktor Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Horthy Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és az Államépítések Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a metegben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapás feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága: Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbány 7, Szejerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig 10 méter körüli hó van.

kívánok az uraknak, jó estét! Remélem jól mulatnak, csak tessék! Én keresek egy embert,

Megengedi egy percre, ha kérem, hogy ide üljek önhöz.

ez az utolsó pohár, és aztán adjö. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Búcsú könnyekre most már, babám nincs idő. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ez a sóhaj még szívemből tovaszál, aztán vége, és nem látlak soha már, soha már. Ez az utolsó pohár, és aztán bonsoir, bonsoir.

0: Lakner Arthur konferál.
1: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim. Már megint itt vagyok. Mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Oktogon kávéház nyári dependance. Autósok romantikus oázisa. Idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak.

az úgó szél lassan csendesül, akkor kezdjük el újra, de szebben.

pozsonyban, voltam boldog is, megzokogtam, ehhez tám jogom van, hogy elmondjam. Pozsonyban, egy kis harang van a toronyban, imához csilingel a templomban. Kéklő Dunán suttogó szél hangja felém száll, mákos patkó, diós patkó, várj, megjövök már. Pozsonyban, voltam boldog is, megzokogtam, ehhez tám jogom van, hogy elmondjam.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Radio Luxembourg, le grand poste international. Here, Radio Luxembourg.

0: sosem lesz bosszúsága, ha fehér neműjé Dollinál veszi, vagy Dolli csinálja. Baros utca 102.
1: Álló, Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Legyen úgy, mint régen volt című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenét írta Erdő Mihály. Rendezte Ló

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: A fáradtolajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradtolajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.

az én babám egy fekete nő, a szeme fénylő fekete kő, fekete fajú, fekete hajú, tudom, hogy boldog, akit megöl elő. Fekete gyöngykor van a nyakám, fekete testén csak a banán. Piros, mint tűz a szája, a Charleston úgy viszálja, az én kis fekete babám.

az én babám egy fekete nő. A szeme fénylő, fekete kő, fekete fajú, fekete hajú. Tudom, hogy boldog, akit megölelő. Fekete gyöngykor van a nyakán, fekete testén csak a banán. Piros, mint tűz a szája, a szarszont úgy riszálja, az én

picture a tomboy in lace. That's Nancy with a laughing face.

When she speaks, you would think it was singing.

benne más, csak egy kis hangulat. Ám ez éppen elég, mert a nő, ha belé, minek oda egyéb még. Nem kell jazz, drága szesz, mert ott mindenki jó kedvű lesz. Csókot ad, csókot vesz, s közben egészen szerelmes lesz.

mostani diák, az én babám, de valami remek nő. Bár kicsit kitos, de nagyon csinos, és főleg a szíve nem kő. A szeme oly kék, akár az ég, és a lába milyen szép.

Budapest felé, szökik a nyár, vén Budát elhagyta már. Állunk a hídon, cigarettámat szívunk,

esznek felettem, nincs hatalma. Jöjj, hisz akarom rajta, rajta. Jöjj, ez a csók az enyém, köszönöm. Pest felé szökik a nyár, majd velünk haza talál. Járunk a hídon, cigarettámat szívó.

veste feliz, ki konyár, majd velünk hozott olál. Járunk a hídon, cigarettám vagy szívó,

traue ich doch alles zu. Schön und fest und wohl.

0: Arcápolásnál a lényeg, kaloderma készítmények.
1: Nem atombomba, meteor. Csillárt, állólámpát legjobban meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Viszkóza szivacs minden célra. Bársonypuha, szaktalan, hosszú élettartamú. Minden drogériában kapható.

Szocialista munkaversennyel termeljük a szebbnél szebb textilanyagokat és jószabású divatos ruhákat. Emelkedő életszínvonal. Mind több és több árut termelünk. Porcellán és üveggyártásunk művészi termékei között válogathat tetszése szerint.

jobban mérték után sem készülhet, de ha anyagra van szüksége, az is nagy választékban áll rendelkezésére. Előrékenység és udvariasság jellemzi a szocialista kereskedelmet. Rádiót, hanglemezt, háztartási cikket, paplant, szőnyeget, gyermek, felnőtt, mindent megtalál az állami áruházban. Mindent egy helyen. Állami áruház mindenütt. Állami áruház a dolgozókért.

csak felé, összetúg a fám, felé mama, egybesébe kezd, hallgassák hát legyen, éjjel megérkezett Tirolba, luxus vagomba, a kis három kocsi. Vítesünk szóval a hotelbe, őket bevitte három kis kocsi. Klubban eladták az aranyakat, hát Tirolban töltik a nyarakat. Boldog kínos ágyba pihennek őt, mert nagyon előtt. És másnap délben, marha van ebédben, és a tányérka nézve, így három gyerek. Ott áll a bánkban, a papánkban a tánkban, ilyen marha a drága. Hozzám ragaszkodj, mert ez valami jó. Bennünket levánni, hogy se vetem, és nem lesz belőlünk.

tavasszal a fák kirügyeznek, a szívben új tervek születnek. Velem is elindul a képzelet, majd a nyáron, hogy élek vele. Felülünk a göncöl szekérbe, befogjuk a fias tyúkot elégye, s elrepülünk majd üveghegyeken túl, oda, hol a kurta parkum alatt túl. A gyémántos réten nevetve, kiszállunk és leteleztünk a gyepre, leterítjük a subánkat a rétre, s meghívjuk a hüvelykmatit ebédre, azután elővettük tarisznyánkat, s megtartjuk a lakománkat, s még a nap ránk lemosolyog, a szívünk egymásért dobog, utána felülünk a göncöl szekérre, befogjuk a fias csúkot elégyen, és mire az éjszaka leszáll,

vagyozott egyetlen ezen a világon, akitől a boldogságom joggal várom én. Te vagy az az egyetlen,

Devo gyó az egyetlen ezen a világon, akitől a boldogságom joggal várom én. Te vagy az az egyetlen ezen a világon, kit igazi névvel illet minden költemény. Társam vagy a munkában, és minden örömöd megosztom, így aztán az élet sok-sok jót át kevés gondol. Te vagy az az egyetlen,

társam vagy a munkában, és minden örömöd megosztó. Így aztán az élet sok-sok jót át kevés gondol. Te vagy az az egyetlen,

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: You have just heard That Girl Over There, Foxtrot, played by Alfredo's New Princess Orchestra.